0: Én Szigeti Éva nem győztem négy gyermekem meseiségét oltani. A magyar népmese fantázia világa, amilyen gazdag, olyan letisztult és könnyen érthető. A boszorka, ha szerencsét, hogy öreganyádnak szólítod, segít. És nem eszi meg Jancsikát.
1: És nem eszi meg Jancsikát. Csodálatos a szöveg, és ami a legjobb, hogy tetszik az új zenénk. Időnként ezt meg fogjuk egyébként változtatni, hiszen rengeteg ötletünk van, és időnként meg kell újulni. Úgyhogy ez majdnem, hogy törvényszerű, és ezt a törvényszerűséget nekünk is be kell tartani. Csak hogy a dátumot bemondjam, 2026. május 10-e van, és érdekes napra ébredtünk, csodálatos esténk volt, tegnap este egy születésnapon voltunk, és hát ebben majd később folyamán megemlékezünk, és lényeg ebből csak az, hogy hát a magyar belpolitikai élet most egy darabra úgy néz ki, hogy legalábbis minimum 4 évre úgy néz ki, hogy meg fog oldódni, legalábbis a felszínen úgy néz ki. Itt szeretnénk egyébként gratulálni a demokratikusan megválasztott új kormánynak, a Tisza kormánynak, és meglátjuk, hogy a elkövetkező években hogy és miként fognak tulajdonképpen kormányozni, mennyire lesz hozzávetőlegesen olyan a elvárás, amit mennyire tudják beváltani az elvárásokat, talán ezt akarom mondani, és figyelembe véve a belpolitikai, külpolitikai és a geopolitikai dolgokat. Minden esetre gazdaságilag egy viszonylag elég stabil országot kaptak a kezükbe. Hogy mondják azt a treasury, a vájár, csak mondjad, Katalin, mert másért te is itt van. A pénztár, kincstár, ez az, a pénztár, a kincstár, a kincstár, így van, a kincstár, kincstár tele van, úgyhogy nagy problémák nem lehetnek, 130 tonna aranyunk van, abban indítottunk, plusz, ahogy tudom, az a elmúlt negyed évben példátlan fejlődésnek indult az ország, és az irony a dolognak az, hogy most van rendszer, nem rendszerváltás, nem rendszerváltás, mert ez nem rendszerváltás, kormányváltás, így van, nagyon rosszul használják ezt a fogalmat, de legyen az az ő dolguk, lényegebb, hogy a kormányváltás, úgyhogy meglátjuk, hogy mi történik, természetesen érdekes módon a Facebook nekem csak is a jobboldali dolgokat hozza föl, benne tart abba a bizonyos jobboldali buborékba, még annak ellenére is, hogy rengeteg baloldali dolgot nézek továbbra, és a jobboldali dolgokat hoznak, és hát ott a kommentek, hát a természet önmagától érthetődő, hogy milyenek a milyenek. Úgyhogy meglátjuk. Még egyszer gratulunk a kormánynak, és őszintén kívánom, hogy legyen egy tulajdonképpen egy nyugodt, békés, megoldottan jobb kormányunk, aki a Magyarország pici hazánk érdekét szolgálja. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez mindez rendben lesz. Visszatérve a kezdésre, és egy tulajdonképpen, hogy mai nap mi történik mifelénk, természetesen lesznek hírek, természetesen lesznek sporthírek. Érdekes ezeként, hagyj meg itt valamit, nagyon fontos ezt megérteni, hogy azok az emberek, akik velünk dolgoznak hosszú éveken keresztül, ingyen, bérmentve, lelkesedésből, magyarságtudatból, és pusztai szakmai, és ezt nyugodtan mondhatom, hogy szakmai hozzáértéssel állnak a dolgok elé. Az, hogy esetleg szememre vetett, hogy nem vagyunk pártlatlanok, nem vagyunk pártlatlanok. Én nem fogom megtagadni sem a születésemet, sem az elveimet, sem a gondolatomat, úgyhogy mivel, hogy senki nem finanszíroz bennünket, úgyhogy én nyugodtan bármit, bárhol, bármilyen módon, ami bele nem ütközik a itteni törvényekben, addig én ezt nyugodtan elmondhatom, és hál' Istennek annyi eszem már van ennyi idős koromra, hogy ezt meg is tudom tartani. Szóval lényeg ebből csak összetérve, hát a zárójel bezárva, visszatérve a gondolatra, folytatjuk az enerexiával kapcsolatos riportunkat. André Csatlós Edittel. Egy nagyon érdekes riport volt, kezdtünk el múlt héten, és a folytatása most következik. Egy olyan valami, amiről mindenképpen beszélni kell, és nagyon-nagyon keveset beszélünk, de majd azt később felveszünk. Útravalónak érdekes módon kis Ágnes fog bejelentkezni, és tulajdonképpen megpróbálja ezt a műfajt is meghódítani, mint annyi minden más meghódított már az életben, úgyhogy ez legyen a legkisebb problémája, nagyon ügyesen megoldotta. Írtam egy kis novellát édesanyák napjára. Ja, itt szeretnék köszönetet mondani, és itt lehetnék gratulálni minden édesanyának, aki hallgat bennünket, hiszen a mostani édesanyák program, mostani édesanyák az Ausztráliában az tulajdonképpen most van. A múlt héten a Magyarország és az európai édesanyákat ünnepeltük, úgyhogy mi nagyon szerencsések vagyunk. Lassan ott tartunk, mint a délvidékiek, hogy annyi karácsonyt ünneplünk, amennyit csak akarunk, hiszen ott van az ortodox karácsony, a rendes karácsony, és ki tudja még milyen karácsonyt fognak majd megünnepelni. Mi is valahogy így vagyunk ebből az egész dologgal, hogy ki tudja, hogy még hány anyák napját fogunk megünnepelni. Lényeg ebből csak az, hogy erre a momentumra írtam egy kis novellát, úgyhogy majd hallgassátok szeretettel. Szabó Gábor, politika. Jövő héten, amit úgy múlt héten, Katalin, mondjad.
2: Dr. Szabó Győző.
1: Igen, Dr. Szabó. Igen, pontosan, elnézést kérek. Dr. Szabó Győző. Nekünk vannak Szabó Gáborok és Szabó Győzőink is, úgyhogy...
2: Szezont és a fazont ne keverjük.
1: Igen, de mind a kettő egy remek ember.
2: Az biztos. Na, hát és kultúrát.
1: Hát a másik. Igen. Úgyhogy Dr. Szabó Győző fog bejelentkezni. Múlt héten kellett volna lemenni, de egyszerűen kifogytunk az időből. Úgyhogy sajnos ez történt. Kati elment egy, és ezt most te mondjad meg, elmentél
2: igen,
1: egy múlt héten egy istentiszteletre.
2: Szidni Magyar Református Egyház a 76 éve alakult meg, és ennek alkalmából összegyűltek a református lelkészek itt Sydneyben, Melbourneből, Adelaideből és Brisbaneből, valamint Magyarországról dr. Fekete Károly püspök úr volt jelen, és úgyhogy egy rendkívül bensőséges, kedves szertartás is volt, és utána pedig szeretett vendégség.
1: Állítólag rengeteg ember volt.
2: Sokan voltunk, és a gyerekek is ugye anyák napja alkalmából köszöntötték az ott lévő édesanyákat, nagymamákat, úgyhogy ennek kapcsán megszólaltattam mindegyik lelkészt.
1: Hát most ez esetben és Péter most, Fikund. Folytasd, igen.
2: Igen, és a mai műsorban a saját lelkészünkkel, a Sydney lelkészsel, nagytiszteletű Péter Fikunddal való beszélgetésemet hallhatják a hallgatók.
1: Igen, és Sándor Krisztina fog bejelentkezni Csíkszeredáról, úgyhogy tele lesz a program, reméljük, hogy sokat fogunk zenélni, édesanyák, mondom, annak édesanyákat ünneplük, és ne felejtsétek el, hogy azt a novellát, amit írtam, azt valamikor majd a második fél időbe bejátsszuk, úgyhogy nagyjából ennyit, úgyhogy dőjetek hátra, legyen egy fantasztikus édesanyát napjátok, és akkor hagy szóljon a zene, kezdjük el, és aztán majd folytatjuk tovább a csodálatos dolog, amit úgy hívnak, hogy rádiózás.

0: Kedves hallgatom a TRRFM. Kedves hallgatom a TRRFM 88,5-es hullámosztát hallgatod, és anyák napjára emlékszünk, és hagyj említsem meg életem párját, két gyermekem, édesanyját, Katalin, neked küldöm szeretettel, és ha újra kezdeném, ugyanitt, ugyanel tempóba, boldogan dalolva, úgyhogy boldog anyák napját neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyjából ennyi volt. Szóval visszatérve a programra, keressük a híreket, mert meg vannak a hírek, csak a komputeren keresztül kell összehozni. Úgyhogy megvan. Gyerekek, megvan a hírek, és Kicsi Gyuri mondja, Kicsi Gyuri szerkeszti.
2: Egy levél Székelyföldről. Tisztelt Kövér László házelnök úr, engedje meg, hogy őszinte tisztelettel és megbecsüléssel forduljak önhöz. Ezúton szeretném megköszönni azt a példamutató gesztust, hogy hosszú éveken át, 12 esztendőn keresztül ott lengett a székely zászló a Magyar Országház oldalfalán. Ez a tett nem csupán jelképes jelentőségű volt, hanem sokunk számára erőt, hitet és összetartozást adott. Egy ilyen gesztus túlmutat a mindennapi politikán. Emberi tartásról, nemzeti elkötelezettségről és bátorságról tanúskodik. Úgy érzem, ön ezzel emberségből és magyarságból egyaránt jelesre vizsgázott. Székelyföldről nézve különös jelentősége volt ennek a jelnek. Azt üzente, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a nemzet határokon átívelőn is összetartozik. Köszönöm ezt a kiállást és ezt a példát. Tisztelettel és nagyra becsüléssel Balázs Árpád, Székelyudvarhely, 2026. május 4-e, szerda. Ursula von der Leyen nyíltan szint vallott. Utálta az Orbán Viktor vezette Magyarországot. A magyarországi választások után Ursula von der Leyen kiállt Brüsszelben, és Orbán Viktor vereségére utalva kijelentette: ünnepelni való nap ez. Majd az Európai Bizottság elnöke hozzátette, hogy Magyarország visszatér az európai oldalra. Ezek a megnyilvánulások mindent elárulnak arról a nőről, akit senki nem választott meg közvetlenül, mégis örömünnepet tart, amikor egy tagállam választói véleményt nyilvánítanak. Alig fejezte be az ünneplést, már is követelte, hogy az Európai Unió vezesse be a minősített többségi szavazást a külpolitikában, vagyis szüntesse meg a tagállamok vétójogát. A nyomásnak ezzel nem lett vége. Brüsszel már össze is állított egy 27 pontos felvételi vizsgát, melynek teljesítése esetén feloldhatják a Magyarországnak szánt, de befagyasztott 35 milliárd eurót. A főbb követelések között szerepel az Ukrajnának szánt pénzügyi csomag jóváhagyása, az Oroszország elleni újabb szankciók támogatása, a migrációs jogszabályok átírása, valamint az elmúlt 16 év minden fontosabb magyar kulturális és szociálpolitikai intézkedésének visszavonása. Egyszerűbben fogalmazva, adjátok fel a saját országotokat, akkor talán adunk pénzt. Az Európai Bizottság elnöke nem a néptől kapta a mandátumát, őt az Európai Tanács jelöli, az Európai Parlament pedig jóvá hagyja. Alice Weidel, a jobboldali Alternatíva Németországért, AfD társelnöke a lényegre tappintott. Orbánt le lehet szavazni, von der Leyent nem. Döntéskényszerben a Tisza kormány a migráció kérdésében. Az új kormánynak az egyik legkeményebb brüsszeli kényszerpályával kell szembesülnie a migráció ügyében. Rövid időn belül választania kell. Módosítja a jelenlegi rendszert Brüsszel elvárásai szerint, vagy fenntartja azt, vállalva a napi 1 millió eurós bírságot. Emellett 2026 nyarán lép életbe az új migrációs és menekültügyi paktum, mely további kötelezettségeket terhel a tagállamokra. Az új rendszer szerint a tagországoknak három lehetőségük lesz: menedékkérők átvétele, pénzügyi hozzájárulás vagy technikai segítségnyújtás. Az uniós tervek alapján összesen több tízezer menedékkérő áthelyezéséről és több százmillió eurós közös finanszírozásról van szó. Magyarország déli határán évek óta több lépcsős védelem működik. Van fizikai határzár, azaz kerítés, jelen vannak a rendészek, mindehhez szigorú jogi szabályozás is társul. Mindezek együttes célja, hogy megakadályozza az illegális határátlépéseket. A kiépített rendszer azonban több ponton ütközik az uniós előírások. Az új kabinetnek gyorsan döntenie kell majd, vagy igazodik az uniós elvárásokhoz, és ezzel átírja a jelenlegi magyar migrációs rendszert, vagy fenntartja a mostani gyakorlatot, vállalva a napi 1 millió eurós bírságot és a további politikai konfliktusokat Brüsszellel. Magyar Péter április 20-án Brüsszelben azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy függesszék fel a Magyarországra kirót napi 1 millió eurós menekültügyi bírság levonását, de erre elutasító választ kapott. Bár később a bizottság jelezte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket, de gyors megoldás nem körvonalazódott. Mindez azt jelzi előre, hogy a jogi határzár megváltoztatását várhatjuk az új kormánytól. Megnyílt a magyar pavilon kiállítása. Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronci Endre Pneumakoszmik Kozmikus Lehelet című kiállítását mutatja be. A tárlatot május 9-től láthatja a közönség. A magyar pavilon kiállításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáit tárja a közönség elé. A három installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészeti lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé. A pneumakozmik empirikus megfigyelésen alapuló közel 20 évnyi gyűjtés és megfigyelés tárháza, ahol a feladvány a láthatatlan erő vizualizációja, egy lehelet múzeumba lépünk be, amelynek tárgya a lehelet, a légzés, a pneuma. Híreinket a hiradó.hu, magyarhírlap.hu, magyarnemzet.hu portálok segítségével állítottuk össze.
1: Looking to capture unforgettable moments from above? Discover Enoid Drone Hire Services in Sydney. Whether it's your wedding day, a special event, or any personal celebration, our expert pilots are here to help. With breathtaking aerial shots, we turn your memories into stunning visuals that you'll cherish forever. Elevate your event with 2RRR sponsor Enoid Drone Services, where we turn moments into magic. For all inquiries, including rentals, go to info@enord.com.au.
3: Join the Fancy Dress Fun Run to raise funds in support of mental health. The Macquarie University Lifespan Health and Wellbeing Research Centre is headlining MQ 5km Park Run. It's on 7:30 a.m. Saturday, May 23, outside 18 Wally's Walk, Macquarie University. The event is conducted in partnership with MQ Sport and supported by the Rotary Clubs of North Ryde, Ryde and Macquarie Park. For more details, call 98502925.
4: Love listening to community radio? Well, according to studies by the CBAA, 24% of radio listeners tune into community radio. That means stations such as 2RRR play an important role in delivering our communities up-to-date information. If you'd like to know more about our sponsorship or community messaging policies, get in touch today. Email office at 2RRR.org.au.
5: jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 000 dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha TRRA támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
0: Kedves akacsomba, TRRA FM 88,5-es hullámos, hát hallgatod Rádió Mozaik Sydney, és az utolsó pillanat, utolsó másodpercében a telefon mégiscsak bekapcsolt engem Melbourne-be, úgyhogy jó reggelt, Andriskám, hogy vagy?
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is bent a stúdióba, és köszönöm szépen, jól vagyok.
0: Kicsit hát visszafogottan hallatszad, de remélem azért minden rendben van. A sportügyben hogy állunk?
6: Kezdjük labdarúgással az eheti összefoglalónkat. Tegnap este lejátszották a Magyar Kupa 2025-2026-os döntőjét, ahol ugye a Ferencváros a Zalaegerszeggel találkozott, és egy nagyon jó, izgalmas mérkőzésen a Ferencváros végül is 1-0 arányba győzedelmeskedett, és ezzel immár a 25. Magyar Kupa győzelmét szerezte meg. Hát szívből gratulálunk a ferencvárosi csapatnak, és hát biztos, hogy a Ferencváros a következő évben is ott lesz a nemzetközi porondon ezzel a kupagyőzelemmel. De hát ugye múlt héten említettem, hogy Ferencváros-Újpest bajnoki labdarúgó mérkőzés volt, ami befolyásolhatja a bajnoki cím sorsának a kimenetelét, és hát a Ferencváros múlt héten vasárnap is egy megalázó 5-0-al utasította rendre az újpesti csapatot, és hát ezáltal még teljesen nyílt a magyar bajnokság, és ugye ami jövő héten, hétvégén fog véget érni, és hát jövő hét vasárnap én izgatottan várom, hogy kit köszönhetünk magyar bajnokként ebben az évben. Ugye ne felejtsük el, a Győr csapata és a Ferencvárosban óriási versenyfutásban az aranyéremért, de hát erről majd beszéljünk jövő héten. És egy szomorú hír a labdarúgás világából, ezen a héten szerdán elhunyt Fazekas László, a korábbi 92-szeres magyar válogatott labdarúgó, és a otthon Budapesten, ez a Magyarországon az Újpestnek a labdarúgója volt, hát legyen neki könnyű a föld. Ennyi a labdarúgás világából. Váltsunk sportlövészetre, javában zajlik Szerbiában az Európa bajnokság, majdnem azt mondtam, hogy Jugoszláviában, de nem, Szerbiában.
0: Erre mondaná az anyám, hogy mossad ki a szádat, fiam. Folytasd!
6: De remek híreink vannak, ugye a női válogatottunk az ezüstérmet szerezte meg, összesen mindössze csak 7 körrel remaradva az Európa-bajnok franciák előtt, és még innen a sportlövészetből, hogy a vegyes párosunk pedig negyedik helyen végzett. Én azt gondolom, hogy ezek remek eredmények, és még a női versenyzőink egyéniben még érintettek, ők majd vasárnap fognak úgymond a céltábla elé állni, erről majd jövő héten fogunk egy picit beszélni.
0: Van még valami más, amit érdemes meghozni?
6: A vízilabda világából szeretnék annyit elmondani, hogy az elmúlt hétvégén lezajlott a világkupa sorozat következő csoportmérkőzései, és nagy örömmel szolgál bejelenteni, hogy a magyar női válogatott bejutott a világkupa szuper döntőjébe, amit majd itt Ausztráliában, mégpedig Sydneyben fognak rendezni az Olimpiai Parkban július 22 és 26-a között. Szóval én már most arra kérném a magyar szurkolókat, hogy írják föl ezt a dátumot. Július 22, július 26, Sydney Olimpiai Park. és itt lesz a magyar női vízilabda válogatott, és menjünk és szurkoljunk együtt a magyar sikerekért.
0: Hát reméljünk, hogy sok magyar ki fog menni, sok-sok zászlóval, és hajrá magyarok, húj-húj, hajrá!
6: Válogatott, és menjünk és szurkoljunk együtt a magyar sikerekért.
0: Hát reméljünk, hogy sok magyar ki fog menni, sok-sok zászlóval, és hajrá magyarok.

múlt héten abba hagytuk ugyanebben a zenével, de olyan jól szól ez az egyik, a másik az, hogy tényleg teljesen véletlenül találtam erre a zenére rá, ami végső soron kifejezi mindazt, ami most majd fog következni, de nem lépek elébe.

0: Igen, tavasz szél, hozzál új életet, húsvét, újraszületés, és anorexiával foglalkozunk. Abban a tulajdonképpen betegséggel, amit nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak vele, és alapvetően elég sokan belesnek, és nagyon sokan meghalnak benne sajnos. Úgyhogy édesanyával beszélgetek, akinek a lánya anorexiás lett, és 4,5 éven keresztül küzdöttek. Végén egy pozitívum lett belőle, egy csodálatos újraébredés, csodálatos újraszületés. És akivel beszélgetek, André Csatlós Edit. Múlt héten lement az első rész, hallgassátok szeretettel a másodikat.
1: Nyilván ezek az ételek az ő számára nem voltak megfelelőek, tehát nekünk föl kellett építeni azt a mindennapi étkezési struktúrát, amiben ő jól érzi magát. Én azt mondtam neki, hogy a család minden olyan dolgot megeszik, amit ő szeretne, és ezt ők elkészítheti, de akkor az olyan legyen, amivel kalóriát tud magába vinni. És akkor tulajdonképpen ő rátalált egy olyan receptes könyv sorozatra, amiben tetszettek neki az ott lévő ételek, a nyilván elolvasott mindent, és ami nagyon-nagyon fontos volt az ő számára az, hogy ő készíthette el, ezáltal nyilván saját magában megbízott, hogy nincsen benne olyan dolog, amit ő nem szeret. És akkor ő elindult ezen az úton, és elkezdte élvezni azt, hogy ő készíti az ételeket. Nagyon-nagyon megtetszett neki maga az a dolog, hogy akkor ő kreálja a családnak az ebédet, meg a vacsorát, meg mindent. Tehát elkezdte élvezni is, amit csinál, és akkor ez szépen lassan, lépésről lépésre fokozatosan épült fel, és a végén már tényleg gyakorlatilag mi csak leültünk az asztalra, és ő tálalta mindig azt, amit ő elkészített. Teljesen más jellegű ételeket, tehát nem magyar jellegű ételeket készített, de amiket elkészített, az tényleg finom volt, és innentől kezdve nem is igazán foglalkoztunk tényleg azzal, hogy most akkor ki szereti, vagy ki nem. Mindent megettünk, amit ő meg akart enni. És ez egy nagyon-nagyon biztos útja kezdett lenni annak, hogy ő szépen elindult fölfele a mérleg létrán. Mellette be kellett, hogy tartsuk azokat a dolgokat, amit az orvos azért kért, hogy minél kevesebb séta, minél kevesebb energiaveszteség. A dietetikus szépen figyelte, és olyan dietetikushoz mentünk, akiben ő tényleg megbízott, és akinek a tanácsai, apró tanácsok, amivel segíteni lehetett azt, hogy ezek a mindennapok úgy teljenek el, hogy bízzon saját magában, bízzon abban, amit ő elkészített. Ezek mind összességében borzasztó fontos dolgok. Én ebben az időszakban teljesen mellette voltam, szó szerint fizikális

0: is, tehát nem mentem dolgozni, hanem abszolút segítettem az ő mindennapjait, tehát egy kézenfogható, nagyon erős családi támogatottságot kellett, hogy kiépítsünk ahhoz, hogy ő sikeresen végig tudja csinálni ezt.
1: Hát a tipikus példa ez annak, hogyha nem öl meg téged, akkor megerősít, úgyhogy nálatok ez tényleg ez volt. Ugyanakkor az ausztrál egészségügy mennyire van felkészülve az anorexiára? Te hogy látod, szülő, aki végig tapostad ezt a 4,5 évet?
0: Én gyakorlatilag az egészségügyből abszolút csak a saját házi orvosunkra és az ő által javasolt dietetikusra voltunk rá támaszkodva. Minden más borzasztó bürokratikusnak tűnt a számunkra. Amit láttunk, az, hogy számokat néznek, nem látják az egyént mögötte. Tehát az a testtömegindex, ha az nincs meg, akkor itt nem lehet bekerülni se ide, se oda. Tehát én rendkívül tanástalan és kétségbe esett voltam akkor, vagy pedig a kórház. Tehát én nem igazán látom ezt jól kezelt problémának itt az ausztrál egészségügyben. Mondhatom azt, hogy nekünk az volt a szerencsénk, hogy a mi házi orvosunk személyesen, ő is egy magyar származású orvos, személyesen vette a kezébe az ügyet, mert látta azt, hogy az ember nagyon el tud veszni a bürokráciának az útvesztőjében, és gyakorlatilag én úgy éreztem, hogy ki voltunk szolgáltatva gyakorlatilag a jelenleg felállított rendszerben. Nem biztos, hogy ez mindenkinek így van. Én személy szerint mi ezt tapasztaltuk.
1: Hallgass ide, a személyes megélés tulajdonképpen az untig elég bizonyíték arra, hogy milyen maga a rendszer, és ha a rendszer hatalmas, rendszer gazdag, de ha nem embercentrikus, akkor a rendszer az, ahogy mifelé mondják, useless, mint ticona bowl. Úgyhogy ez valami ilyesmi. Nagyjából erről szól minden. Ugyanakkor milyen tanácsot adnál te azoknak a szülőknek, akik most hallgatnak bennünket, azoknak a lányoknak, akik esetleg ebbe szenvednek, egyáltalán milyen tanácsot tudsz adni, hiszen te már keresztül mentél a tűzkerestségem, téged már keresztül ugrattak nem csak egy tűzkarikán, hanem jó sok tűzkarikán. Mi a te elképzelésed, mi a te tanácsod?
0: Hát az én első tanácsom az, személyesen, ha valakit érdekel ez a dolog, mert bajban van. Engem nyugodtan fel lehet keresni, akár így a rádión keresztül meg lehet kérdezni az én elérhetőségemet, és el tudom mondani a személyes tapasztalataimat. De a legfontosabb tanács az, hogy ilyenkor a családnak az összefogása az rendkívül fontos. Nem szabad az ilyen beteg embert egyedül hagyni. Fel kell tudni fogja mindenkinek, hogy csak enni kell. Ez nem ilyen egyszerű. Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor nem létezne maga az anorexia. Tehát a családnak az összefogás mellett meg kell tanulnia azt, hogy teljesen másképpen hozzáállni a mindennapokhoz, el kell felejteni a szokásokat, és mindenben ki kell alakítani úgy a mindennapokat, hogy támogatva legyen, mert ez egy szörnyű betegség. Ez egy olyan betegség, ami az ember nyilván fizikailag úgy indítja el, hogy nem eszik, de aztán olyan helyzetbe kerül, hogy mivel nem evett, ezért az agya sem úgy gondolkodik, ahogy egy normál embernek. Tehát ezt kell mindenkinek megérteni, és így kell hozzáállni, és olyan orvosi gárdát, segítséget kell keresni, akiben mindenféleképpen megbízunk, maga a beteg megbízik. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos. A család támogatása az a lehető legfontosabb dolog.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy a kettőtök közti kapcsolat, én magam többször is tapasztaltam, ez egy hihetetlen szoros lett, és mai napig is ez az kapcsolat nagyon szoros kettőtök között. Ugyanakkor ez, mint ahogy már az előzetesekben mondtuk, ez happy end-del, mint ahogy angolul mondják, tehát magyarul ez tényleg nagyon pozitívan végződött. A lányod azóta, hál' Istennek, egy kisbabának az édesanyja, úgyhogy így az első nagymamaként üdvözöllek téged ezentúl. És ugyanakkor beszéltél te a lányoddal, fölhoztátok ti ezt, a gyógyulás teljes mértékben megtörtént, tudtok már róla beszélni, ki tudtok te analyzolni, tehát ki tudjátok silabizálni, hogy tulajdonképpen hol siklott ki ez a vonat.
0: Persze, természetesen többször is beszéltünk, úgy már, hála Istennek, ez már most nem tegnap ért véget, hanem már jóval korábban, sok évvel ezelőtti történet. Ez, tehát most már igencsak magunk mögött hagytuk ezt a dolgot, de ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem beszélünk róla. Különböző dolgok során azért ő lát párhuzamot sok más hasonló betegséggel kapcsolatban, aminek azért úgy az alapja maga az, hogy az ember valamilyen okból kifolyólag depresszióban vagy letargikus állapotban van, és valaki az anorexiába menekül, valaki az alkoholba menekül, valaki valami másba menekül, szóval, és ez egy olyan dolog, amit nem szabad elfelejteni, tehát nem dobjuk úgy a hátunk mögé, hogy na hát ez volt, elmúlt, kész, ne is beszéljünk róla. Az ő gondolatainak egy nagyon pici szegletében a mai napig jelen van ez a dolog, de ez jelent kell is, hogy legyen, mert ez az, ami figyelmezteti őt arra, hogy soha többet ebbe a helyzetbe ő ne kerüljön. Hála Istennek, tényleg ő már egy nagyon boldog anyuka, én meg egy nagyon boldog nagymama vagyok, de az élet olyan sok mindent hozhat, tehát éppen ezért az embernek tanulnia kell a hibáiból, és mint olyan azért sokszor följött maga ez a téma, hogy ez milyen hatással van az emberre, vagy miért indult el, vagy mondjuk egy másik ember ismerősnek a problémái milyen párhuzamban vannak azzal a problémával, amiben ő benne volt. Szóval ilyen tekintetben azért természetesen tudunk beszélni. Én azt gondolom, hogy az a jó, hogy bármilyen rémálom is volt, mert valóban egy rémálom volt az az időszak, de már tudunk róla beszélni, kell róla beszélni, pontosan azért, mert ebből tudjuk azt, hogy mi az, ami fele nem szabad még egyszer eltévedni. És hát a másik az tényleg, hogyha valaki, mert nagyon sajnos nagyon sokan vannak, mondtad itt az legelején, hogy sok a nő, de sajnos férfiak is vannak, akik fiatal fiúk, akik ebbe beleesnek, szóval ezt ne gondolja senki, hogy én velem ez nem történhet meg. Az én lányom, mikor kicsi volt, az a típusú jóevő gyerek volt, aki az világon minden megevett, amit eléraktunk. Tehát ha valaki, akkor én biztos voltam benne, hogy én velem ez soha nem történhet meg, és mégis megtörtént. Tehát sajnos nem könnyű világot élünk, és ezt el kell fogadni, de amikor az ember bajban van, akkor nagyon, nagyon talpra esetten kell, nagyon fontos, hogy senki ne essen kétségbe, hanem itt nagyon gyorsan talpra állni, és meg kell találni azt a legjobb utat, ami annak az embernek jó. Nekünk ez volt a jó, tehát mi megtaláltuk az utat a gyógyulásban, abban, hogy ő ő főzött magának, és ő fölfedezte a konyhát, és hogy az milyen, abban megtalálta magát az egész tevékenységbe az, hogy ő is így le is foglalta magát, és élvezte, és ez az, ami is őt elkezdte segíteni visszaállítani a gyógyulás útjára, de lehet, hogy másik embernek valami más lesz a gyógyulás útja. A legfontosabb az, hogy a család és a családon belüli egymásra való utaltság és bizalom az meglegyen, mert az a megerősítés.
1: Andréné, Csatlós Edit. Hát ne tudd meg, hogy milyen boldog vagyok, hogy elsősorban ez egy pozitív történet. Ennek nagyrében én is részese voltam, mint szemlélős, és úgyhogy nekem ez egy nagyon szomorú történet, de ugyanakkor fantasztikus dolog, miért tudunk beszélgetni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és bárkinek volna valami kérdése ebben kapcsolatban, akkor te nagyon szívesen a magad véleményét, a magad történeteit el tudod mesélni, és ha csak egy embernek tudsz ezzel segíteni, már az is fantasztikus. Köszönöm szépen!
0: Hogy van, én is nagyon szépen köszönöm. Az egészet tényleg azzal tudom lezárni, hogy igen, ez egy nagyon nehéz dolog, de van belőle kiút.
1: Magáltam.

0: Kedves hallgatom a Csúcsipeller FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, és Andrei Csatlós Edittel beszélgettem anorexiáról, és Renáta, hál' Istennek, jól van, egy csodálatos kis babája van, egy óriási házassága, és hagyd mondjam egyébként meg, hogy Renáta ezen kívül, hogy rettentő jól táncolt, magyar néptáncot táncolt, nagyon jót, csodálatosan hím, ez valami egész különleges ruhákat tud kreálni, és amellett egy szenzációs grafikus. Úgyhogy egy nagyon tehetséges, nagyon ügyes kislány, és egy hatalmas küzdésen ment keresztül, úgyhogy sok-sok gratuláció és boldog édesanyját napját neked. Múlt héten is kívántunk, és most is kívánunk, mert jó anyád ma ünnepli az édesanyák napját, és milyen csodálatos volt, hogy tulajdonképpen így adódott, hogy egyik napra is, és a másik napra is egy olyan témával tudtunk foglalkozni, ami végső soron egy csodálatos pozitívumban végződött. Keresünk egy kis pénzt.
1: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
2: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Bladesworth. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
1: Lady Anne Funerals, where every family is special.
3: Emergencies can strike at any time, without warning. Co-created by the Australian Red Cross and the NRMA, the Get Prepared app is a simple way to take control of an emergency, and it's completely free. Download the Get Prepared app today, and you're in business. Your business to be prepared. For more information and to download the app, visit redcross.org.au/prepare.
4: Triple R is your local sound to the world. On Sundays, from 11 a.m. until 9 p.m., we broadcast in five languages other than English. We have Hungarian, Kannada, Hindi, Cantonese, and Armenian language programs. Please see our Sunday program guide on our website for more details. That's 2RRR.org.au.
5: Hogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Theme Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágítás kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.

0: Kedves hallgatom a Túlcsapelár FM 88,5-es hullámmal, szóval élvezem itt be magamat, hallgassatok ide. Minden héten ugyanazt az érzés, minden héten megélni azt, hogy what a wonderful world. Így van pontosan. Ha valaki egyébként nem érezte ezt a dolgot, hogy what a wonderful world, hát akkor jöjjön, rágyózzon velem, mert ez egy, soha nem hittem volna, hogy ez ennyire kreatív valami, ami tényleg aztán majd betölti az életemet, életünket végső soron, és nem csak az enyémet, hogy kölykeink életét is végső soron, minden alkalom elküldjük nekik, hogy hallottátok ezt, hallottátok az, és így tovább. De ezen már fogom, hogy de maga ahogy az ember ezt megkreálja, annak a hangulatát összehozni. Azért ez egy valami olyasmi, amit csak itt, csak ilyen módon lehet megtapasztalni. Úgyhogy úgy gondolod, oké, maradjunk abban, hogy szeretnél rágyózni, és itt élsz Ausztráliában, lehetőség szerint Sydneybe, akkor boldogan bevezetünk téged a rágyózás csinyába, binyába, higgyétek el, és egy olyan valamit fogsz kapni, ami elsősorban egy szakma, ezt nyugodtan elvéheted, főleg, hogyha fiatal, ebben a korban, mivel én vagyok, hát maradjunk abban, hogy nem keresek új állást. De maga a tény, hogy ez egy olyan szakmát tanultunk meg ebben, amit, hogyha fiatalabb lennék, mondjuk, hogy 40 éves, bárhol el tudnám adni, mert ezt a szakmát mindenütt ugyanúgy, ugyanilyen módon csinálják. A technikai részét azt meg lehet tanulni, de magát a milliót, az csak itt ilyen helyeken lehet megtanulni. Úgyhogy nagyjából ennyit. Útravalónak viszont nagyon érdekes, hogy csodálatos kolléganom, kis Ágnes föltette a kezét, hogy most, hogy megvoltak a választások, és hát nem úgy alakult a dolgok, ahogy mi szerettünk volna, de hát istenként népakarat az mást hozott, ugyanakkor fel kell készülnünk arra, hogy előbb-utóbb majd ez megváltozik, hiszen az élet az megy tovább. Az idő kereke, ahogy Vas Albert is mondta, hogy őrülnek, és a malom fönt az egyfolytában dolgozik. Lényeg ebből csak az, hogy kis Ágnes kreálta az útravalót. Ágikám, te jössz!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, kis Ágnes vagyok. Útravaló. Mit is mondhatnék én útravalónak? Nem vagyok egy bölcs népvezér, csak házi filozófiával szolgálhatok. Mentségemre legyen mondva, hogy nem magamtól ácsingóztam a feladatra, hanem a Guszti biztatott, szóval őt szidjátok, de azért ne nagyon, ha lehet, nem akart ő rosszat. A mai motto: fel a fejjel, patrióták, eljött a mi időnk. Szedjük össze magunkat, és azokat az értékeket, amiben hiszünk, ne hagyjuk elveszni. Ez idáig egy jó nagy közhely, de legalább igaz és helyes. Melyek ezek az értékek, amelyek minket, patriótákat vezérelnek? Tudjuk persze, de azért ismételjük át egy kicsit. Hazaszeretet, egyéni felelősség és közösségi gondolkodás, alkotni és teremteni akarás, és együtt örülni mindezeknek. Isten, haza, család. Ilyesmik, ugye? Be tudjuk ezt mind tartani mindig? Aj, dehogy! De mi tartjuk ezeket fontosnak, és ha néha bugdácsolva is, de ebbe az irányba haladunk? Térjünk vissza oda, hogy szedjük össze magunkat, mi patrióták. Azért szedjük össze magunkat és az értékeinket, mert a mi értékeink keretet adnak egy virágzó, jóságos és kiteljesedést hozó élethez. A természet törvényein alapulnak, a hagyomány tapasztalatára támaszkodnak, közösséget és hovatartozást adnak az egyénnek, ezáltal egészséges lelki környezetet teremtenek. Az egészséges környezetben pedig kiteljesedett emberi életek, emberi sorsok alakulnak. Mit is jelent az, hogy egészség? A magyar nyelv gyönyörű. Az egészség szó azt jelenti, hogy egész ség. Tehát az egész benne van. nem hiányzik belőle semmi. Egy ember úgy egész, ha mindenből annyi van, amennyit a természet megszab. Ha van egy orra, egy szája, két szeme, két füle, két lába. Ha ebből valami hiányzik, akkor az csak egy fél. Félszemű, féllábú, sőt még féleszű is. A léleknek is egészségesnek kell lennie. Vagyis legyen az embernek magabíró tudása arról, hogy ő kicsoda, és hol helyezze el magát a világban. Tehetség, adottságok, esetleg fejlesztendő területek, korlátok és korlátlanságok, nemi szerepek. Ha a lehető legtöbb minden a helyén van, rend van, akkor vagyunk egészségesek. Honnan lehetünk biztosak abban, hogy ez így van? Hát gyümölcséről ismerszik meg a fa. Ha a történelem bizonyos koraiban az egészséges természeti törvényeket megszegték, akkor ott erkölcsi, kulturális, társadalmi és gazdasági romlás következett be. Ez mindenkorban így volt. A római birodalmat szokták leginkább emlegetni ebből a szempontból. Az is tapasztalat, hogy akiknél nincs rend, azok sokkal kevésbé érzik jól magukat a bőrükben. Ahol nincs egészség, ott csak fél van. Fél elem, vagyis félelem. Kilengések, erőszakosság, önimádat, kapzsiság, aljasság, hatalomészség. Ilyenek akkor is még. Furcsa módon, mintha az lenne a gyakorlat, hogy sokkal inkább ők azok, akik meg akarják határozni a szabályokat mások számára. Ők akarnak parancsolni. Ők akarnak ítélkezni. Nem kell ezt ecsetelnem, mindenki látott már hasonlót. Magyarországon most mi, patrióták, átmenetileg vereséget szenvedtünk, és a győztesek azt harsogják bele a világba, hogy korruptak, hazugok és csalók vagyunk, azért vesztettünk. Mit kezdjünk ezzel? Azt már megállapítottuk, hogy nem vagyunk tökéletesek. De valóban olyan rosszak volnánk? Nézzük meg ezt közelebbről. Először is kik vádolnak minket és miért? Hát a győztesek vádolnak, és azért, mert győztek. Nem azért vádolnak, mert erkölcsileg magasabb szinten állnak, hanem mert megszerezték a hatalmat, és most megtehetik, illetve a megszerzett hatalmat meg is akarják tartani, tehát teljesen el akarják hallgattatni az ellenfelet. Honnan lehet tudni, hogy nem a jóság vezérli a mostani vádlókat? Az általuk használt eszközök erkölcsi színvonala erősen árulkodó. Miért fontos ezt leszögezni? Azért, mert ebből egyértelműen következik, hogy semmi esetre sem kell a vágyaik miatt lehorgasztani a fejünket. Nehogy megengedjük, hogy ők mondhassák meg nekünk, hogy milyenek vagyunk. Ehhez semmilyen jogosultságot nem szereztek. Még egyszer mondom, semmi jogosultságot nem szereztek. A megújulás munkáját nekünk magunknak, magunk között kell elvégezni, a saját szabályaink szerint. Van mit elvégeznünk? Hát hogy ne volna. Komolyan kell vennünk? Igen. Nagyon alaposan magunkba kell szállnunk, hogy megvizsgáljuk, hogy a fentebb emlegetett patrióta értékeknek, erkölcsiségnek mennyire felelt, vagy felel meg a viselkedésünk. Ránk fér. Ám még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt mi kell, hogy megtegyük, és a saját szabályaink szerint. Aki nem jó szándékkal mond véleményt, azzal nem kell törődnünk. Ki tudja, mi az, hogy sarjhajtás? Azt jelenti, hogy ha van egy kiszáradó félben lévő gyümölcsfa, és azt tőből levágják, akkor azt hinnénk, hogy az elpusztul. De nem ez történik. Lássatok csodát! A fa új, friss, egészséges ágakat, rügyeket, gyümölcsöket növeszt. Olyan sokat, hogy az ember szeme szája tátva marad a csodálkozástól. Hogy lehet ez? Az öreg fa gyökereiben sok a tápanyag, és amikor a lomb letörik, a tápanyag nem tud felmenni a régi koronába, ezért új hajtásokba robban bele. Nagyon gyorsan új, erőteljes, fiatal ágak nőnek. A fa erősebb lesz, mint valaha. Most mi, patrióták, kaptunk egy tarvágást. Szóval fel a fejjel, patrióták, eljött a mi időnk. Teli vagyunk tápanyaggal, növesszünk friss hajtásokat, sarjadjunk. Hogyan kezdjünk hozzá? Úgy, mint a növény is. Térjünk vissza a gyökerekhez. Vegyük számba az értékeinket. Vessünk számot a viselkedésünkkel, aztán emeljük föl a fejünket. Patriótának lenni jó, patriótának lenni öröm, patriótának lenni kiteljesedés. Annál is inkább fel a fejjel, patrióták, mert dolgunk van. Már is vannak jelek, hogy a győztesek a társadalmunkat, a kultúránkat és a gazdaságunkat fenyegetik. Vagyis a hazánkat. Fel a fejjel, patrióták, eljött a mi időnk. Hí a hazánk.

0: Kedves hallgatóim, a Triple R FM 88,5-es hullámot hát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből, és hálás köszönetem, Ági, egy szenzációs dumcsi volt, és így van, fele fejjel az időnk most jött el, tulajdonképpen megszabadultunk nagyon sok mindentől, amit egyébként, hát ott volt a nyakunkon, a kormányzás és minden egyébben vele együtt jár, de hát istenkém, így adódott, így van, úgyhogy egy új helyzet, hogy új nóta kell, és új emberek kellenek, és ahogy elnézem, akik maradtak, szenzációsak. Úgyhogy sok-sok sikert a magyar kormánynak, és sok-sok sikert az ellenzéknek is, mi nekünk, akik lehetőség szerint újra föl kell állni, és fel is fogunk állni, így van. Lényeg ebből csak az, hogy Sándor Krisztinával beszélgettem, aki a Bezzeg Romániában él, Csíkszeredán, és hát bizony-bizony ott válságról válságra bukdácsol az ország egyelőre, de ne én mondjam el, mondja ő ezt el. Sándor Krisztina, szeretettel köszöntelek téged, és hát, bezzeg Románia, hoj, Lizike mondta, kérem, itt minden megy, és lényegem csak az, hogy hát kormányválság van nálatok, megbukott a kormány, na most ez tulajdonképpen hogy történt, mi történt, és mi lesz ennek a várható eredménye?
1: Hát ugye ez a legfrissebb hír, mindenki a hosszú hétvégére mindenki a hosszú hétvégén arra várt, hogy majd mi lesz kedden, ugye volt egy hosszú majálisos hétvégénk, és folyamatosan jöttek a hírek, hogy éppen egyik vagy másik tábor hogy áll, ugye azért elég sok támogatót kellett gyűjtsenek a bizalmatlanság indítványhoz a szociáldemokraták és a szélső jobboldaliak, tehát a PESZED és az AUR szövetsége. Még vasárnap az volt a legutóbbi hír, vagy hétfőn, 4-én, hogy nem lesz meg a többségük, és nem megy át a bizalmatlanság indítvány. Erre kedden délután jött a hír, hogy megbukott a kormány, és elég nagy többséggel, tehát hogy olyanok is szavaztak ellene, akikre valószínűleg a kormánykoalícióból a liberálisok nem számítottak. Tehát Egy elhúzódó politikai válságra készülünk, ami nem jó az országnak. Én az elmúlt hetekben is, hónapokban is, amikor mi beszéltünk, mondtam, hogy gazdaságilag egyre nehezebb, az infláció az 10% körül van, és most éppen ez hiányzott, hogy szokták mondani, hogy legyen egy ilyen típusú válság. Nyilván ilyenkor a beruházók, a külföldi partnerek inkább kivárnak, és nem lehet tudni, hogy hogyan lesz új kormány, mert most mindenki arra játszik, az az igazság, hogy 2028-ban lesznek itt Romániában választások, és kiviszi el a balhét. Nyilván, hogy megszorító intézkedésekkel kezdte ez a megbukott Bolozsán kormány is, mert hogy nagyon sok évtized felelőtlen költekezését vissza kellett fogni, nagyon sok az adósság a Romániának, és emiatt nyilván adókat emeltek, megszorították az állami vállalatok költekezését, ez nagyon sok volt szociáldemokratának nem tetszett, ugye évekig ők voltak hatalomba, és most ők borították az AUR-ral, a szélső jobboldaliakkal a kormányt, de éppen tegnapi hír, hogy a liberálisok, akik adták ezt a Bolozsán miniszterelnököt, ők is közölték, hogy ellenzékbe vonulnak, és nem vesznek részt egy következő kormány alakításában, úgyhogy jó kérdés, hogy ki marad. Valószínűleg kénytelen lesz a szociáldemokrata párt az AUR-ral kormányt alakítani. Ők is tartanak ettől, mert akkor 28-ra nem lehet kormányról jól felkészülni a választásokra, további népszerűtlen intézkedéseket kell bevezetni, ha azt el akarják kerülni a nagyobb adósság csapdákat. Úgyhogy egyelőre zajlik a bukaresti ajtók mögötti mindenféle tárgyalások sora, nem lehet tudni, hogy mikor ér véget, és most nyilván az államfőnek nagy szerepe van, hogy kit kér fel kormányalakításra, zajlanak a tárgyalások, naponta követjük mi is a híreket. Így is nehéz volt, tehát az a koalíció, ami eddig vitte Romániát 10 hónapon keresztül is egy ingatag koalíció volt, így most a liberálisok nyilván megsértődve azon, hogy Bolozsánt megbuktatták, most ők ellenzékbe vonulnak, de a szociáldemokraták sem úgy képzelték el feltétlenül, hogy ők veszik át a kormányzást, szóval egy kicsit most mindenki úgy van vele, hogy legszívesebben nem kerülne kormányra, hogy 28-ra készülhessen ellenzékből, ami tudjuk mindig, hogy egy sokkal hálásabb szerep.
0: Na most ez végső soron egy prime minister felszabadult Magyarországon, miért nem gondoltok Orbán Viktorba?
1: Hát nem tudom, melyik párt kérhetné fel őt, nyilván így az elméleti lehetőséggel el lehet játszani.
0: Hát minden esetben stabil 16 évet csinált, maradjunk abban, hogy ez egy európai viszonylatban is egy óriási dolog. Ugyanakkor tulajdonképpen hogy jutottatok ti ide? Mert hát végső soron ennek nyilván évtizedek költekezése, évtizedek rossz politikája, az eredménye az, hogy most Románia ilyen rossz helyzetben, akkor, amikor megkapjátok a junior pénzeket.
1: Hát ez egy hosszú elemzés tárgya lehetne, és nagyon sok mindent érdemes lenne ide bevenni ebbe a képbe. Ez a politikai instabilitás, ez valóban az elmúlt 20 évben folyamatos válságokba sodorta Romániát, és én szerintem az egyik következménye a mostani helyzetnek éppen az, hogy nem volt egy stabil kormányzat. Tehát most ugye utalva akár a szomszédainkra. Tehát itt nálunk, ahogy szokták mondani, nincs értelme megjegyezni a miniszterelnök nevét, mert amire megjegyezni, arra megbuktatják, és jön a következő. Így pedig nem lehet kiszámítható módon kormányozni, és ezt tudjuk mindannyian, hogy ez hová vezet. Ez az egyik ok, hogy éppen a politikai stabilitás hiánya hozta ilyen helyzetbe az országot, a másik az, amit szintén ki lehet jelenteni, hogy a szociáldemokrata párt, ugye, és gyakorlatilag a posztkommunista párt, mondhatjuk így, folyamatosan a hatalom közelében volt, és rá jellemző az, hogy sokkal többet költekezett éveken át, mint amennyi rendelkezésére állt, illetve éppen ők azok, akik hosszú ideig, és akár mai napig is fenntartanak olyan állami vállalatokat, amelyek régóta veszteségesek, és ellenállnak egy közigazgatási reformnak is. Mondjuk ennek politikai okokból érthető a háttere, de egy nagyon nehéz, már elavult állami rendszer struktúrát viszünk a közigazgatásban, az állami vállalatok szintjén, és éppen a megbuktatott miniszterelnök volt az, aki azért nagyon nagy határozottsággal állt oda 10 hónappal ezelőtt, és át tudta vinni a megszorító csomagokat. Sokan tiltakoztak, nyilván a szociáldemokraták is, de éppen az ő idejükben keletkeztek ezek a nagy hiányok. Úgyhogy nagyon nehéz dolga lesz a következő miniszterelnöknek is, és az, hogy mikorra lesz ebből egy stabil rendszer, ez jó kérdés. A liberálisok is vergődnek, ők is több, tehát két pártba tömörülnek jelenleg, a Mentsétek meg Romániát Szövetség is, illetve a klasszikus liberális párt, a szociáldemokrata párt túlfelől, és a lehető legrosszabb az, hogy az AUR, ez a szélsőséges román párt, ez meg folyamatosan egyre népszerűbb. Tehát ők akár most is előállhat egy olyan helyzet, kérdés, hogy milyen tárgyalások zajlanak a háttérben, hogy megtörténhet, hogy egy szélsőséges nacionalista pártnak az elnöke lehet a miniszterelnök, mert hogy nekik van most akkora támogatottságuk, hogy ki tudják használni ezt a helyzetet. Más kérdés, hogy lehet, hogy ők sem erre készülnek, hanem inkább 2028-ra, a választási évre, de jelenleg ők a legnépszerűbb párt, és ez nyilván aggasztó nekünk, erdélyi magyaroknak főleg, mert semmi jóra nem számíthatunk. Azt ugye el kell mondani erről, még neked is beszéltem ugyanitt a Sydney rádióban, hogy hát George Simeon az a George Simeon, aki annak idején azzal vált ismerté, hogy az uzvölgyi katonatemetőben
0: pontosan
1: sírgalázást elkövette. Tehát, hogy ő így futott fel, és ma az egyik legnagyobb támogatottságú pártnak a vezére. Tehát egy ilyen emberrel az élen Románia elszigetelődhet egyfelől, mert Európai Uniós szinten is elutasítják a retorikáját, és hát visszatérünk arra a nagyon nehéz helyzetre, amiről már szintén beszéltünk itt veled, hogy míg a Fidesz nemzetpolitikája, ez a szuverenista, patrióta, nemzetvédő szemlélet az Magyarországon magyar többségiként teljesen rendben van és nagyon szimpatikus, addig Erdélyben egy hasonló román erőnek a hatalomra kerülése az semmi jót nem hozhat nekünk. Tehát most viszonylag jól el vagyunk mondhatni. Nyilván vannak a gazdasági nehézségek, de el kell ismételjem, hogy anyanyelvi szinten lehet tanulni ugye bölcsődétől az egyetemig Romániában magyarként, és az utcanév használattól a kétnyelvű feliratokig, a kétnyelvű ügyintézésig az állami hivatalokban nagyon sok mindent elértünk, és ezeket egy túlvonással át lehet írni, hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk milyen helyzetben vannak Kárpátalján a magyarok, a háborútól függetlenül is, tehát hogy ott azért már régóta nehéz helyzet van ilyen szempontból, vagy hogy a Szlovákiában se volt egészen a közelmúltig jó a helyzet, úgyhogy nagyon nehéz időszak ez. Sajnos az EU-nak az előretörése az folyamatos.
0: Tehát hát ezek szerint nem tudtak mit kezdeni a demokráciával, valljuk be őszintén. Szóval van, szabadságotok van, és ez a szabadságot valóban nem tudjátok igazán érdemben kihasználni. Ugyanakkor megtörtént a magyar választás, Erdély úgy szavazott, ahogy szavazott, nagyon nagy százalékban a Fideszre szavazott, a konzervatív pártra. Most hülyeség megkérdezni, mégiscsak meg kell kérdezni, és szóval akarom hallani, hogy te mit mondasz, hogy tulajdonképpen mennyire volt meglepetés az a győzelem, ahogy a Tisza győzött Magyarországon?
1: Hát meglepetés volt számunkra mindenképpen. Az erdélyi magyarok nagy többsége, amint a számukból is látható, az a Fideszre szavazott. Nyilvánvalóan érezhető volt, hogy egy nagyon kiélezett verseny van, de éppen ennek a kiélezett versenynek, főleg amit az utolsó két hétben láttunk, meg amit a közelmi kutatások is hirdettek, azt én arra számítottam, és hozzám hasonlóan nagyon sokan, hogy nagyon szoros lesz az eredmény, de valószínű, hogy a kormánypárt, ha kevéssel is, de megnyeri. Nyilván ez lehetett egyfajta bizakodás is, bár ugye a felmérések más mutattak, de azt, hogy a felmérések mit mutatnak, azt többször már láttuk, hogy akár tévedhetnek is. Most ebben az esetben nem tévedtek. Az erdélyi magyarság számára ez nyilván, hogy lélektanilag nem tudott azonosulni ezzel a történettel. Itt elég sok írás látott napvilágot utána, meg a közösségi oldalakon lehetett érezni egy ilyen nagyon, nagyon nagy apátiát. Nyilván, hogy aztán az ember 3 nap múlva megrázza magát és megy tovább. Hozzá kell tenni, hogy a 16 év alatt nagyon sok jelentős beruházást és felújításokat hajtottak itt végre a Fidesz kormány alatt Erdélyben. Ezeket most nekünk kell tovább használni, vigyázni rá, fejleszteni, ha lehet, de mindenképpen élni ezzel a sok-sok jó lehetőséggel, amit a 16 év alatt kaptunk. A politikai kapcsolatok pedig nyilvánvalóan azt is lehetett látni, hogy az RMDSZ elnöke találkozott már a Tisza elnökével, a miniszterelnökkel. Nyilvánvaló, hogy a politikai térben ezeket a formális kapcsolatokat őrizni kell, és hát olyan sok jót egyelőre nincs mit mondani, van egyfajta várakozás, de inkább egy olyan érzése van itt nagyon sok erdélyi magyarnak, hogy úgy valószínűleg a következő időszakban nagyon erősen magunkra leszünk utalva. Ezt akár a magyar-magyar kapcsolatokra, akár a magyar-román kapcsolatokra is érthetjük, pont az előbb elmesélt okok miatt.
0: Adja Isten egyébként, hogy ne így legyen, de majd ezt meglátjuk, tényleg a jövő ezt elmondja. Minden esetre örülök neki, hogy nem vagytok magatok alatt. Én is most már kikerültem a kátyúból, még mindig vannak barátaim, akik sírnak, de előbb-utóbb majd szépen rájönnek arra, hogy alapvetően az ilyen vereség egy szabadságot is ad az embernek, és ez a szabadság, ez nagyon jó lehet későbbiek folyamán számunkra, úgyhogy Sándor Krisztián, Isten áldja meg, hálás köszönetem neked!
1: Én is köszönöm, hogy meghívtál újból az adásba, és kicsit beszélgethettünk.
2: Where else do you get great dining with everyday specials? At the Northride RSL, that's where. With the Riverviews Bar and Dining, the Marble Bar and Cafe, the Green Bar, the Downstairs Bar, and the House of Tong. And not forgetting the free live entertainment every Friday and Saturday nights. Plus, you can catch top starring acts in the auditorium. It's the North Ryde RSL, where members enjoy regular specials, giveaways and win great prizes. Station sponsor, the North Ryde RSL on Pittwater Road. More than a club, it's your community.
3: It can happen at any age. You trip, you fall, you become immobilised, you cannot open your front door and you're alone. Panic. How do you let the ambos in to render you first aid? Well, consider a knockbox. A knockbox for New South Wales Ambulance and other emergency services refers to a lockbox with a special access code. This would allow paramedics and other services to gain access to your property without breaking doors or windows, and that could save your life. For details on how to register and for what you need, search ambulance-general inquiry at health.nsw.gov.au and scroll down.
4: So, you want a nice garden with great design, beautiful flowers, and some birds, bees and butterflies to visit. And you want some helpful tips to keep it looking good. Then you need to listen to Real World Gardener. Our expert team will tell you about garden design, which plants grow best where, plant of the week and local birds and wildlife. Real World Gardener, 4pm Friday on 2RRR, 88.5 FM and across Australia on the Community Radio Network.
5: Felhívás a közösséghez. Bendigo North Ryde Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo North Ryde Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo North Ryde Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo North Ryde Community Bank értékes támogatója TRRR FM 88.5 rádiónak. TRRR a helyi közösség hangja.

Kedves hallgatom, a Tourtriplár FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, és amit hallottok itt alattam, az egy csodálatos születésnap, amin mi tegnap részt vettünk. Csak

0: Desde Csaba, 80 éves, rengetegen voltunk. Körülbelül 90 ember volt ott, szenzációs buli volt. Valigám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok bennünket, és én éppen mondtam a nejednek, hogy legutoljára 10 éves koromban hívtak meg egy akkor kakaópartira. Hát az jó régen volt. És aztán a következő az itt vagy, egy pubba voltunk, egy nagyon jó pubba, és tulajdonképpen nagyon finom volt a kaja, és úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, és remekül éreztük magunkat. Aki játszott egyébként, az a Transylvania X volt, és hát mondtam, egy csodálatos születésnapos volt, és innen kívánok neki egy, tényleg egy csodálatos, éld meg a 80 évet, úgy, ahogy csak olyan fiatalosan, hogy csak te tudod ezt megcsinálni, úgyhogy sok-sok boldogságot neked. Folytatta tovább a műsorunkat, menjünk tovább, és ha megtalálom, hogy meg akarok találni, akkor meg lesz. Nincs így van, de meg lesz, persze, hogy meg lesz. Úgyhogy politika, és dr. Szabó Győzővel beszélgetem. Múlt héten ment volna le, de legalább annyira aktuális ezen a héten is.
1: Felhívás a közösséghez. Bendigon Ortrágy.
0: Mielőtt még ez lenne, úgyhogy akkor ez az politika, és itt vanni Győzőkém, te jössz.
2: Szabó Győző, szeretettel köszöntelek téged, politika, vagy talán mégsem, talán inkább egy kis történelem, a Tisza. Tisza a név magyar történelemben, és főleg az irodalomban ezt nem kell különösebben bemutatni. Petőfi Sándornak fantasztikus versei, és több költőnek egyébként a Tiszával kapcsolatosan szenzációs versei voltak. Maga a névválasztás, tudsz erről nekem valamit mondani, hogy honnan jött a Tiszapátnak a neve, és miért pont Tisza lett, miért nem, mit tudom, hogy Dunaú város, vagy valamihez hasonló, de ezt majd te elmondod, úgyhogy most te jössz.
3: Azt már ugye tudják a kedves hallgatók, hogy a Tisza győzött, mint párt. Nem a Tisza parton, hanem a Duna parton ünnepelték. Óriási volt az ünnep. A jövendő egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt táncra is perdült, egy fantasztikus bemutatót tartott. Ha ilyen lesz, mint egészségügyi miniszter, ahogy táncol, akkor valóban reménykedhetünk. Visszatérve a Tisza párt nevének az eredetére, nem Magyar Péter találta ki, illetőleg Magyar Péter talált magának egy pártot. Létezett már ez a párt, senki nem tudott róla. Magyar Péternek, amikor a politika porondjára lépett, hirtelen szüksége lett egy párt. És akkor kezébe akadt ez a Tisza párt, hogy ők miért választották, arra csak gondolni tudott, hát talán azért, mert a Tisza jelkép is nem csak folyó, egyrészt úgy tartjuk, hogy a Tisza a legmagyarabb magyar folyó, legalábbis a történelmi Magyarország értelmében, mert akkor még a Tisza a legmagyarabb magyar folyó, legalábbis a történelmi Magyarország értelmében, mert akkor még 1000 évig

0: párzsi nyugatos légkörrel szemben, amikor azt mondja ugye Addi, hogy a Tisza parton mit keresett ő, Párizsban keresett valami újat. Aztán ott van Juhász Gyula, aki természetesen szegedi lévén a Tiszáról gyönyörű költeményeket írt, de még előttük Petőfi Sándor a Tisza című költeményében szinte megjósolja a Tisza párti győzelmét, ezt az áradatot, ezt a kétharmados, óriási nagy hullámot, ezt a cunamit, ezt a politikai cunamit. Ugye a költeményben először megáll a Tisza parton, nyári napnak alkonyulatánál, ottól a Kistúr siet beléje, azóta történelem is megváltozott, és kicsit a földrajz is, mert már nem ott siet bele a Kistúr, mindegy, a lényeg az, hogy Petőfi gyönyörködik Tiszában, és azt mondja, hogy szegény Tisza, miért is bántjátok, hiszen ő a föld legjámborabb folyója. Viszont aztán tovább is mondja, nagyon szép a tájleírás, Pormenyecskével, aki a túlsó parton, korsóval a kezében, egy pillanatra átnéz a másik partra Petőfire, gyönyörű, izgalmas, erotikus kép, nem történik sem, csak ránéz Petőfire, de Petőfi ettől mit érez? Aztán elalszik egy éjszaka, és azt mondja a költemény pontosabban, most igyekszem pontosan idézni, hogy pár nap múlva fél szendergésemből félrevel harang zúgása vert föl, jön az árvíz hangzék, stengert láttam, ahogy kitekinté. Mint az őrült ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyerni a világot. Hát a magyar politikát elnyerte. Ugye...
1: Hagyj mondjak valamit, elnézést, csak hogy közbevág. Ezt most majdnem szó szerint idéztem, de ez már mondjuk azt, hogy utoljára ezt a verset 60-valahány éve hallottam, de folytasd, igen.
0: Igen. Na most ez az áradat, már tudjuk, hogy különböző magyarázatokat keresünk rá, hogy, hogy hogyan történhetett, arról már beszéltünk, hogy tulajdonképpen ezt a Facebook vagy a Google nyerte meg, de éppen ma láttam a televízióban egy felmérést azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak a magyarok, hogy miért nyert a Tisza, illetve hogy miért nem szavaztak a Fideszre, és az első pontok között találjuk a korrupció szót. Na most az, hogy korrupció, elmennénk egy faluba, és megkérdeznénk Mari nénit, hogy mi a korrupció, valószínűleg nem tudná, hogy pontosan mit jelent, mert ugye nagy gonoszság az újságíróktól és a politikusoktól, hogy nem fordítják le magyar nyelvre a latin eredetű politikai jelentésű szavakat. Így jártunk annak idején a pluralizmus szóval, nem tudtuk, hogy mit jelent, hogy egy párton belül lesz több valami áramlat, vagy pedig visszajön a történelemből ismert több párt rendszer. Na most, igen, ez történt a korrupció szóval is, nem tudják, hogy azt jelenti, hogy rontás, megromlás, rombolás, rossz felhasználása valamilyen hivatali megbízásnak. Mari néni nem tudja, csak hallja a szomszédban, hogy a Fidesz rossz, mert korrupció van. Hogyan lehet ezt bizonyítani? Eddig senki nem bizonyította a korrupciót. Most a Fidesz kezdi pedzegetni, hogy sajnos egyes Fidesz vezetőknek meglehetősen luxus magatartása esetleg okot adhatott erre a véleményre, de ezen kívül én inkább azt az okot találom hitelesebbnek az óriási győzelem megindoklására, hogy valami mást akartak az emberek, és főleg ugye az a bizonyos 40 éven aluli nemzedék a fiatal képet választotta. Nem az idősebb ember képét, hanem a fiatal ember képét. Azt mondja a latin, simili simile gaude, a hasonló a hasonlónak örül. És ma is a televízióban, amikor Magyar Péter autóban ülve elmondja, hogy hogyan próbálja a Magyarországnak járó pénzeket Brüsszelben visszaszerezni, ott ül gyönyörűen felpolcolt hajjal, elegánsan, zakóban, fiatalon, tehát úgy látszik, hogy most elkezdi működni.

0: kérdését. Persze nem fog ám az olyan könnyen menni, mert még mindig érvényben van, sőt ma is van egy kötelesség szegési rovás az Európai Uniótól, mert még mindig tartja Magyarország ezt a rezsicsökkentést, és nem is beszélve a mérsékelt benzináról. Na most, hogy ezt meddig tudja Magyar Péter tartani, anélkül, hogy Brüsszel megtagadná a magyar pénzek odaadását, és hogy meddig tudja összeegyeztetni a magyar érdekeket Brüsszel érdekeivel, nem tudjuk, minden esetre nehéz dolga lesz. Már csak azért is, mert maga a Tisza párt, amely hivatalosan mondjuk olyan jobb-közép pártnak indult, és ezek szerint Magyarországon az abszurd helyzet állt elő, hogy három jobboldali párt van a parlamentben, a Fidesz, a Mi Hazánk, és ott van a Tisza, amely nem baloldali, a baloldalt viszont fölfalta, és a Tisza hívők közt van egy-két régi elégedetlen fideszes is, de nagyon erős a liberális oldal, olyannyira, hogy az első csalódás akkor ért a Tisza egységében reménykedőket, amikor többek között egy Pankotai Lili nevű trágár gimnazista, de mások is megtorpedózták az oktatásügyi miniszter jelölését, Rubovszky Ritát nem akarták, csak úgy emzsegtek a negatív kommentek Rubovszky Ritáról a vallásos beállítottsága miatt. Ezt a Rubovszky Évát én Rómában ismertem meg, amikor 2000-ben annak a magyar évadnak a megszervezésében oroszlán részt vállalt, ő a Hungarofest igazgatója volt akkor, és a magyar kulturális évadot ő szervezte meg hihetetlen energiával Rómában. Nos, neki estek a liberálisok, mert attól tartottak, hogy na már megint az egyház lesz az iskolában, ez borzolgatja kedélyeiket, és hát nem csoda, hogy a fiatalság, hogyha nem részesül vallásos nevelésben, igaz, hogy helyette választhatnak erkölcstant is, a végén már nem ismer se Istent, se ember. Nos, nem sikerült, akár még akkor sem sikerült Rubovszky Ritát megszerezni, amikor Magyar Péter megvédte, mert olyan erős volt a párton belüli ellenzék. Tehát ez is nehéz lesz majd Magyar Péternek, hogy a párton belül próbálja összehangolni a különböző érdekeket.
1: Nézd, ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, és talán inkább arról beszélünk, hogy az okokat keresve nyilván nagyon sok minden van. Én, ahogy innen kívülről látom, mert végső soron külső szemlélő vagyok, és azt a tapasztalatot, amit én tapasztaltam az itteni ausztrál politikai életben, hogy az embereknek a toleranciája egy bizonyos idő után már egyszerűen feladják a reményt, vagy egyszerűen mást akarnak. Ez valami olyasmi, hogy amikor az apám azt mondta nekem, hogy a majom szeretet és a majom gondolkodás, hogy egy darabig játszanak a dologgal, aztán eldobják, és kell valami más. Na hát valami ilyesmire gondolok én, most ez nagyon
0: új játékkel,
1: pontosan. Ez 16 év borzasztó sok minden embernek az életében, főleg egy politikai életben egy ekkora külső nyomással szembe, mint ami most Brüsszelből jött Magyarország felé. Hallgass ide, erről órákat lehetne beszélni, de figyelj ide, végsősoron van még időnk, hál' Istennek, te meg én még itt vagyunk egy jó darabig, úgyhogy ezt még bőségesen kitárgyaljuk, úgyhogy nagyjából kezdjük el az elemzést, és ugye a hagymát, hogy szépen héjára lebontjuk, aztán majd csak valahol kijutunk, úgyhogy addig is dr. Szabó Győző, nagyon szépen köszönöm neked, Isten áldjon!
0: Hasonlóképpen ezt kívánom neked.
2: Where's a great place to socialise or hold a function?
3: The Bizzo Club Eastwood, with its ultra-friendly and personal atmosphere.
2: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetising bar snacks.
3: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
2: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
3: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
4: If you have concerns about your aged care, there's someone you can call. For free and confidential advice, call Seniors Rights Service on 1800 424 079 or visit seniorsrightsservice.org.au.
5: Start every week with the best traditional and hot jazz with me, Hartley Anderson, here on 2RRR 88.5 FM. We're here every Monday, 12 noon to 2 p.m. Hear jazz of the great era of the 1920s and 1930s, plus regular Australian jazz programs. All the stars and many more with a different theme each week. Be part of the 2RRR midday jazz scene. 2 hours every weekday at noon. It's a must listen.
1: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88.5-es hullámozhat hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glacierville-ből, és múlt héten Kati elment a református templomba, és megszólaltatta kollégánkat, egyébként nagy tiszteletű Péterfi Kundot, úgyhogy hallgassátok szeretettel.
6: Sok szeretettel köszöntöm a Rádió Mozaik hallgatói nevében nagy tiszteletű Péterfi Kund lelkészt, aki a Sydney gyülekezet vezetője, és egy rendkívül fontos esemény zajlott le ma itt a templomban. Ha erről beszélnél nekünk.
7: Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, örülök annak, hogy hát a hangomat gondolom, hogy ismerik, és újra szólhatok a rádión keresztül a kedves hallgatókhoz. Ugye 2026-ban vagyunk, ez azt jelenti, hogy 76 évvel ezelőtt volt, tehát 1950 májusában az első magyar nyelvű református szertartású istentisztelet itt Sydneyben, tehát ezért a 76 évért adtunk hálát itt a Sydney Stratfieldi gyülekezetben.
6: És nem csak az itteni Sydney magyarok jelentek meg, hanem nagyon-nagyon sok vendégünk is volt. Hogyha egy pár szóval megemlítenéd, hogy kik azok, akik jelen voltak.
7: Magyarországról a debreceni püspök úr, főtiszteletű dr. Fekete Károly jött vendégige hirdetőnek, illetve természetesen, ahogy annak lenni szokott, rend a lelke mindennek, ilyenkor az Ausztráliában szolgáló lelkészek, ha tehetik, feleségeikkel együtt, így mint az idén is megtették. Tehát Adelaide-ből Szabó Attila, aki több mint 24 éve szolgálott, Brisbane-ből, illetve Gold Coast-ról Kovács Lőrinc, és ő is 23 éve szolgál, és örömünkre együtt szolgálhattunk, mondhatni először Nagy Csongorral, Melbourne-i lelkészsel, aki egy éve vette át Dézsi Csaba után, aki ugye 28 évet szolgált Melbourne-be.
6: Egy rendkívül megható és nagyon-nagyon szép Isten tisztelet volt. Azt is hozzá kell tegyem, hogy ilyen sok magyart a templomban már régen láttam, bármelyik templomban, és nagy örömünkre szolgál, hogy mindenhonnan, Melbourne-ből is jöttek, és Canberrából is jöttek magyarok, hogy részt vegyenek ezen a rendezvényen, vagy hát Isten tiszteleten, és az utána következő szeretett vendégségen, és a kis előadása az itteni fiatalságnak igen, anyáknapi műsora. Erről beszéljél erről.
7: Köszönöm szépen. Hát igen, ugye a Sydney lelkész az nem csak egy helyen szolgált és szolgál ma is, hanem Canberrában rendszeresen, tehát havi egy alkalommal, onnan jött fel a canberrai gyülekezetnek a gondnoka és kedves felesége, aki a szeretett szolgálatot végzi, Szuromi Jenő és a felesége Betty, és hát a vidéki gyülekezetek most már kiszáradtak, tehát egyedül az Erzsébet otthon tartozik még ilyen szempontból a mi látókörünkbe, tehát Newcastle-tól Wollongongig, illetve a Kékhegyek felé egészen Blackheath-ig voltak gyülekezeteink. Ugye ezeknek természetesen egy-egy hírvívője eljött, illetve orgonisták, akik ezekben a vidéki szórványgyülekezetekben szolgáltak, és hát valóban nagy öröm volt látni, hogy körülbelül a templomba az ünnepi háladó Isten tiszteleten olyan 130-135-ön voltunk, és akkor plusz a gyülekezeti terembe pedig körülbelül 20-25-ön az icili-picili játszóházba azok az édesanyák vagy édesapák, akik a hagyülbe babájukkal, vagy pedig mondjuk óvodáskorú gyerekeikkel ott maradtak, hiszen ezt az egyházunk nagyon fontosnak tartja, és azt gondolom, hogy mindig a gyermekek, a fiataloké a jövő, tehát tulajdonképpen a hétvégi iskola és a magyar cserkészet Sydneyben elég ügyesen lefedi a gyerekekkel, a fiatalokkal való foglalkozást, de sajnos a kismamák klubja, Maci klub, amit évtizedeken keresztül támogattunk, illetve a feleségem Réka vezetett is, tehát ugye az megszűnt, és akkor a covidizmus után tulajdonképpen beindítottuk az gyülekezetünknél az icri-picri játszóházat. Ugye ez nem gyermekmegőrző, hanem minden vasárnap az Isten tisztelet ideje alatt, vagy éppen utána egy ilyen játszó csoport, ahol játszva tanítja meg főleg a feleségem Réka, de most már az idén megint csatlakozva néhány ösztöndíjassal közbe-közbe a gyerekeket is, de a szülőket is, vagy esetleg a nagyszülőket is, hogy hogy és miért lehet és kell a gyerekekkel mindenféle elektromos segédeszköz nélkül is játszani, vagy éppen fejleszteni az ő képességeiket.
6: Ahogy mondtad, itt vagy már 2000 óta. Ha egy kicsit összefoglalnád ennek az elmúlt 26 évnek a történetét, és hogy hogyan látod a gyülekezetedet, és a jövőről is egy pár szót.
7: Hát amikor kijöttem tulajdonképpen, én először 97 novemberében jöttem ki, akkor egy évet vállaltam, és az akkori lelkész mellett, Maci István mellett beosztott lelkész voltam. Egy évet vállaltam, tehát 97 novemberétől 98 novemberéig voltam akkor itt. Nagyon tetszett Ausztrália, de nem annyira, hogy én itt szolgáljak. Két évre visszamentem Erdélybe, és 2000-ben, hát így is mondhatnám, kénytelen voltam visszajönni, mert Maci István megfáradt testben, megbetegedett, utód kellett, és hát bennem látták lévén, hogy egy két évvel azelőtt én egy évig itt szolgáltam. Mikor 2000-ben visszajöttem, ugye már akkor 50 éve volt papíron nem, hanem gyakorlatilag gyülekezet. Azért mondom, hogy papíron nem, mert csak 2002-ben intézményesítettük, tehát tulajdonképpen fogalmaztuk meg azokat a dolgokat, ahogy a hivatalosok is elismerjenek bennünket, stb. Tehát a lényeg az, hogy a 2000-es évek eleje kimondottan egy virágkora volt az ausztráliai magyarságnak is részben, de a Sydney magyar gyülekezetnek, vagy a vidéki gyülekezeteinknek itt a szórványba, hiszen nagyon sokan fiatal nyugdíjasok voltak, vagy éppen nyugdíj előtt, akik talán azt lehetne mondani, hogy otthonra találtak, akár a református egyháznál is. Tehát igen, ma szép volt látni azt a 120-130 embert a templomba, és a gyülekezeti teremben megint más 20-30 embert, de hát ez természetes volt, 26 évvel ezelőtt ennyien voltunk legalább vasárnaponként, és ilyen, ahogy ma is a szeretett vendégségen jó hosszasan az emberek ültek és beszélgettek, és egymás hite által épülve, de megosztották örömüket, bánatukat. Tehát 26 évvel ezelőtt ez természetes volt. Talán ezért is szerettük úgy meg a Sydney magyarságot, hogy éreztük azt, hogy ennek a közösségnek jövője van. Aztán ugye 2001-ben, mikor Éka is csatlakozott hozzánk, akkor már a gyülekezethez is. azt lehet mondani, hogy egy olyan időszaka indult el a Sydney református egyháznak, vagy a Sydney magyarságnak is, hogy végre volt valaki, aki a református egyházon belül a gyerekekkel és az ifjúsággal foglalkozott. Tehát rengeteg tábort tartottunk, vasárnapi iskolán kívül ugye hétközi foglalkozásokat is, színes táboraink voltak, annak idején az volt a neve, aztán később ezek kibővültek kincses táborokká. Úgyhogy nagyon szép időszaka volt a mi itteni szolgálatunknak az első 10-15 év. Azóta valóban látjuk a fogyást, látjuk, hogy az internetvilága, vagy valamilyen más ilyen elektromos hálózat mennyire beállozta a magyarokat, a magyar fiatalokat. Ugye manapság már tulajdonképpen a fiatal nyugdíjasok sokszor két lakéletet élnek, Ausztrália és valamelyik része között a világnak, hónapokra ugye ingáznak, ugye, de reméljük, tehát a mai istentiszteleten a Sydneyeknek a részvétele megint megerősítette sokunkba bennem is, hogy van kiért hívogatni, és van kivel együtt imádkozni és tervezni, és hát én azt gondolom, hogy még a Sydney magyar reformátusságnak, vagy a Sydney magyar emigrációnak van jövője.
6: Nagyon szépen köszönöm, és hát ehhez kívánunk neked, a feleségednek, családodnak, és mindazoknak, akik segítenek ebben a munkában, jó erőt, egészséget, sok szeretetet, energiát, és hát természetesen hitet.
7: Köszönjük szépen, erre mind szükségünk van, és hát egymás terét hordozunk továbbra is. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok a rádió vezetőinek és hallgatóinak. Áldás, békesség Istentől!
8: Felhívás a közösséghez. Bendigo North Ride Community Bank közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo North Ride Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo North Ride Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo North Ride Community Bank értékes támogatója TRRR FM 88.5 rádiónak. TRRR a helyi közösség hangja.
9: Így van, kedves hallgatom a TRRR FM 88.5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glacefieldből, a telefonszámos stúdióban 98 16 27 77-es, és akkor Katalin most te jössz, és az anyák napjával, mint ahogy az előzetesekben mondtam, írtam egy kis szösszenét, egy kis novellát édesanyáknak, úgyhogy fogadjátok szeretettel, Katalin, csapja lovak közé.

Ilosvai Gusztáv, találkozásom Lolával. Azt hiszem, te, aki ezt a rádióprogramot már évek óta hallgatod, te, aki minden vasárnap leülsz családoddal ebédelni, vagy épp főzés közben kaplak el, lehet, hogy kocsiban mész valahová, gondolom, kialakult benned egy kép, hogy én minden híresztelés ellenére, ezt időzőjelbe mondom, szeretem az embereket. Szeretem megfigyelni őket, kifürkészni gondolataikat. Megérteni, mi az, ami mozgatja értelmüket. Hadd mondjam el, még a mai napig sem jöttem rá az igazi titokra. Arra valamire, ami megmagyarázná mindezt. Azt is, hogy mitől ketyeg úgy az emberek agya, ahogy forog. Egyszerűen annyira sokrétű és mindenfelé kiágazó, hogy ember legyen a talpán, aki megérti az első lépést, nemhogy a 17-et. Vagy sakkozó legyen. Ezt úgy én teszem hozzá. Mert ők előre gondolkodnak. Maradjunk abban, hogy te, meg én, a teremtő egyik legösszetettebb tákolmánya vagyunk, és azt hiszem, ő az egyetlen ebben a nagy mindenségben, aki valóban elmondhatja, hogy értelek, fiam, megértelek. És ugyanakkor vannak emberi viselkedési formák, amiket egyszerűen nem lehet nem megérteni és tisztelni. Ilyen az édesanya szerepe emberi társadalmunkban. Ez valahogy annyira önmagától értetődő, és ott van már a kezdet kezdetétől fogva. Ez soha nem volt vita téma, ezt mindenki vallási és faji különbségektől függetlenül elfogadja és tiszteletben tartja. Én eddigi életem folyamán rengeteg édesanyával találkoztam, akik egy néhány kivétellel, mert sajnos az is van, egytől egyig anyatigrisként viselkedtek gyermekük védelmében. Ők azok, akikre e földön elkezdett életünk minden részletét rá lehetett bízni. Legyen bármilyen a helyzet, ők mindig a magaslatán állnak, és ha kell, akkor az életük feláldozásával is megvédenek. Ezzel is biztosítva, hogy a következő generáció folytatja mindazt, amit ők átvettek a múltból, és átadnak neked a jövőnek. Ez egy olyan folyamat, amit csak csodálni lehet. Pár nappal ezelőtt egy zenés vacsorán voltam itt Sydneyben. Sokan voltunk, akik hallgatták a műsort, és élvezték a vacsorát. Ezek a programok mindig jók és sikeresek. Valljuk be, mi emberek szeretünk fehér asztal mellett jót szórakozni. Mondanom sem kell, hogy a társaság is jó volt ezen az estén. Én egyedül mentem, de ez nem akadályozott meg abban, hogy jól érezzem magam. Talán így jobban rá voltam kényszerítve, hogy keressem fele barátaim társaságát. Ismerős arcok vettek körül mindenütt. Leültem egy barátom asztalához, ahol egy idősebb hölgy és egy magam korabeli, nagyon csinos leányzó ült, és beszélgettek. Szó-szót követett, kiderült, hogy az úgymond idősebb hölgy 92 éves. A lányától ezek után nem mertem megkérdezni, hogy hány éves, de azt hiszem nem is szabad, nem is illik, és nem is érdekes ebben a kis történetben. Közben kiderült, hogy Lolám a drága, mert az volt a neve, 1912-ben született, végigért két világháborút, több forradalmat, egy világot megrázó gazdasági válságot, emigráció Németországba, majd Anglia és Ausztrália. Természetesen mindenütt újrakezdés, és ki tudja még, hogy milyen nehézségeken ment keresztül. De most itt ült velem szemben, vibráló értelemmel, tiszta, érthető, kellemes hanggal, csinosan felöltözve. Bevallom, én olyan korai 70-esnek néztem. Természetesen szót-szót követett, és szerettem volna tudni, hogy őrizte meg magát ilyen frissnek, szellemileg, testileg egészségesnek. Mi a titok? Hol az a valami, ami ilyenre képes? Lola kicsit zavarban volt, mert nem gondolta, hogy ez egy akkora téma, vagy hogy erre úgy fel kell figyelni. De végre kibökte. Sokat dolgoztam életem folyamán, szerettem a férjemet és a gyermekeimet. Én csak megpróbáltam jó anya és feleség lenni. Ha ránézek a lányomra, azt hiszem, amit kaptam az elmúlt generációktól, azt töretlenül át tudtam neki adni. És szerényen elmosolyodott. Ennyi a történet.
Még rengeteget beszélgettünk, én kérdeztem mindenfélét, kielégítve kíváncsiságomat, de hazafelé, mikor beültem a kocsiba, Lola szavai visszhangoztak a fejemben. Sokat dolgoztam, jó anya, megértő és támogató feleség voltam. Milyen egyszerű is mind ez, és mai társadalmunk mégis milyen bonyolult. Megérteni azt, hogy feleségnek és édesanyának lenni, az egy hivatás, egy életre szóló elkötelezettség. Az a valami, ami nélkül egy kiegyensúlyozott társadalom nem létezhet. Szerintem ezt tanítani kellene az iskolákban. Lolám édes, elvállalnád az első év tananyágának megírását?

Kedves hallgatom, a Tutiplar FM 88,5-es hullámozhat hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, és lassan-lassan hazamegyünk. Van még kereken 2 percem, úgyhogy kívánok mindenkinek egy szenzációs édesanyák napját itt Ausztráliában és az angol száz területeken, ahol hallgatnak bennünket, és hát nagyon remélem, hogy tetszett a kis novella, amit írtam. Itt szeretném megköszönni minden kollégámnak, aki ma a mai adásban részt vett, és szenzációsak voltatok, úgyhogy nagyjából ennyi, és természetesen jövő héten folytatjuk legalább ennyire izgalmasan, sőt, még sokkal izgalmasabban, mert rengeteg új kolléga fog megjelenni, úgyhogy nagyjából ennyit, és hát, mint ahogy az óriások mondják, itt a vége, fussjevéle, minden jó!